da ikirin tuso apon da kaudo sha kirin yendro nandiro play ikea daji ngao fulaidien sha kirin yen audo beno sedenade.